0: Nejvíc 90.
1: Nejvíc 90. v českém éteru. Hit Radio 90.
2: 90.
1: 90. Nonstop.
2: Nonstop.
1: V českém éteru. Hit Radio 90.
2: 90.
1: 90. Nonstop.
2: Nonstop.